0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox.
1: A filmet a 76. Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be először 2023. augusztusában. A fesztivál fődíjának az Arany Leopárdnak az egyik esélyese volt, és végül elvitte a legjobb női főszereplő díját. A 64. Szaloniki Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a Golden Alexander díjat. A Dahomey című dokumentumfilmet a francia-szenegáli rendező és színész Mati Diop jegyzi. Annak a 26 műkincsnek az útját követi nyomon, amely 2021 végén Párizsból indult vissza származási helyére, a Benini köztársaságba, az egykori Dahomey királyságba. Több ezer másik műtárgyal együtt ezeket is zsákmányul ejtették a francia gyarmatosítók az ország 1892-es lerohanásakor. Kérdés, hogy hogyan fogadják az ősi kincseket az egykori kifosztottak leszármazottai, hiszen ment tovább az élet, nekik pedig fel kellett építeniük saját országukat. Parázsvita indul erről az Abomey-Calavi Egyetem hallgatóinak körében.

A Dahomey francia, szenegáli és benini koprodukcióban készült. 2024. februárjában mutatták be először a 74. berlini nemzetközi filmfesztiválon, ahol elvitte a legjobb filmnek járó aranymedve díjat. A Flow egy lett rendező Jeans Zilbalodis animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis vége a világnak, amely igencsak magán viseli az emberi élet nyomait. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való teremtés, kénytelen összefogdi más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagy magányukban a vizen, és próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és leküzdeni a nehézségeket.

0: A Flow 2024-ben mutatkozott be a Cannes-i filmfesztivál Uncertain Regard válogatásában. Az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon ugyanebben az évben elnyerte a zsűri és a közönség díját, valamint játékfilm kategóriában a Gán Alapítvány filmterjesztői díját. Az Intercepted című dokumentumfilm Ukrajna 2022-es leruhanásának utóhatásait dolgozza fel. Az ukrán Oksana Karpovics írónő által rendezett filmben a pusztítás képei elevenednek meg. Ukrán falvakat, városokat, házakat és autópályákat látunk az orosz megszállók távozását követően. A képekre ráközelítve mégsem a rombolás és a halál tűnik fel, hanem az, ahogyan a táj ismét megtelik élettel. Ez reményt ad, mintegy ellensúlyozva, hogy manapság a médiában már-már hétköznapi történésekként jelenítik meg a háború borzalmait. A hang viszont szöges ellentétben áll a képpel. Az ukrán titkosszolgálat által 2022-ben lehallgatott telefonbeszélgetések fültanúi lehetünk. Halljuk, ahogyan orosz katonák az ukrán lövészárkokból hívják családtagjaikat.
1: Ti csó, szó domol úr, hogy mi a pohránjó, de?
2: Да нет, что ты, все хранится, рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще...
2: Да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Az Intercepted című filmet a Berlinale legjobb dokumentumfilmnek járó díjára is jelölték. A független zsűritől két külön méltatást kapott, az Amnesty International filmdíj külön méltatását és az Ökumenikus díj külön méltatását. A Julie Keeps Quiet filmdráma a belga Leonardo van Dale első rendezése. Története a következő. Egy elit teniszakadémia fiatal tehetségeként Julie élete az imádott sport körül forog. Amikor edzője zaklatási ügybe keveredik és hirtelen fel is függesztik, a klub vezetői mindenkit arra kérnek, hogy mondja el, mit tud. De Julie inkább nem val színt.
3: Julie is rima, mais vite que over deze dingen kunt praten.

0: glumu i politiku. Nakon što je paneuropski socijalistički pokret opet došao na vlast 1993. Mercouri se vratila na funkciju ministrice kulture, nastojeći povezati kulturu i obrazovanje. Melina Mercouri preminula je 1994. u New Yorku. Organiziran joj je pogreb s državnim počastima, čime je grčki narod pokazao svoju veliku privrženost prema njoj. Njezina vizija i dalje živi putem fondacije Melina Mercouri, koja promiče grčku kulturu u svijetu. Od 2007. fondacija svake godine dodjeljuje kazališnu nagradu Melina Mercouri za mlade glumice. Uz nagradu, dobitnica na jednu godinu od svoje prethodnice preuzima i Melinin broš, čime se sjećanje na nju održava na životu. No za Melinu Mercouri bit nije bila u funkcijama ili nagradama, nego u ljubavi. Ljubavi prema Grčkoj i ljubavi koju je zauzvrat primala. Njezina ostavština i vizija i danas nadahnjuju generacije. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
1: I de seneste år har EU og dets medlemslande været mål for bevidst økonomisk tvang. Det betyder, at der er blevet brugt økonomiske værktøjer, som for eksempel handelsrestriktioner, boykotter og administrativ diskrimination til at nå politiske mål. Tvang er blevet et stadig mere alvorligt problem for EU, både politisk og økonomisk. Desværre er det ikke noget, som Verdenshandelsorganisationen kan gøre noget ved. Tvangen foregår nemlig ofte under uformelle omstændigheder og kan være svær for øje på. Desuden har EU ikke selv haft noget juridisk instrument til at håndtere tvangen, men det har det nu.
2: Europaparlamentet og en række EU-lande begyndte i 2020 at give udtryk for bekymring over økonomisk tvang. Kommissionen delte bekymringerne og noterede sig, at parlamentet opfordrede til, at der blev gjort noget ved problemet. Resultatet blev i første omgang en fælles erklæring fra kommissionen, rådet og parlamentet om et instrument, der skulle forebygge og neutralisere tvang fra lande uden for EU, også kaldet tredje lande. Erklæringen blev offentliggjort sammen med en opdateret udgave af EU's forordning om håndhævelse af handelsaftaler. Næste skridt blev så, at kommissionen i december 2021 kom med et forslag til et instrument til bekæmpelse af tvang, som skulle sikre, at EU bedre kunne reagere på tvangen fra tredje lande. I sit forslag kom kommissionen blandt andet med en lang definition af økonomisk tvang, som lød sådan her. Økonomisk tvang er at gribe ind i unionens eller en medlemsstats legitime suveræne valg ved at søge at forhindre eller opnå, at unionen eller en medlemsstat ophører, ændrer eller vedtager en bestemt retsakt, ved at anvende eller true med at anvende foranstaltninger, der påvirker handel eller investeringer. Så det vil i bund og grund sige, at økonomisk tvang er, når man bruger handel eller investeringer til at prøve at tvinge EU eller et EU-land til at lave om på nogle regler.
1: Lad os se på et konkret eksempel. I november 2021 blev der åbnet et taiwansk repræsentationskontor i Vilnius i Litauen. Litauen valgte altså at henvise til Taiwan i stedet for Taipei, og det faldt ikke i god jord hos den kinesiske regering, som anså det for at være en overtrædelse af landets et-Kina-princip. Ifølge det princip er der et Kina, og Taiwan er en del af det. Hændelsen førte til en diplomatisk krise og store uoverensstemmelser med Kina. Litauen blev primært ramt af handelsrestriktioner, og litauiske virksomheder blev ramt af offentlige boykotter. Kina reducerede samlet set sin import fra Litauen med næsten 90%. Men det var ikke det eneste. Kina svarede også igen med administrativ diskrimination og investerings- og turismerestriktioner. Et af de mest drastiske tiltag fra Kinas side var, at Litauen blev udelukket fra det kinesiske toldsystem. Det betød, at de litauiske eksportører ikke længere kunne indgive deres toldpapirer. Nu var der lige pludselig forsendelser, som ikke blev godkendt, og importansøgninger og forretningskontrakter, som ikke blev fornyet.
2: Men på trods af Kinas eksportembargo rokkede Litauen sig ikke en meter, og det fik Kina til at skrue bissen på. Landet advarede de virksomheder, der indkøbte produkter eller input fra Litauen, om at de også kunne blive ramt af sanktioner. Et par måneder senere rapporterede nogle tyske virksomheder faktisk, at de var blevet ramt af sanktioner, som indirekte var rettet mod Litauen. Noget af det, der kendetegner denne form for tvang, er, at den foregår bag kulisserne. Landet anerkender sjældent, at det finder sted, eller at der er en forbindelse mellem eventuelle sanktioner og dets interesser. Og det gør det meget vanskeligt, ja nærmest umuligt, at bekæmpe tvangen i fora som f.eks. Verdenshandelsorganisationen. Det nye instrument til bekæmpelse af tvang er ikke specifikt rettet mod Kina, men det har til formål at hjælpe EU med at reagere på udfordringer, som dem vi lige har givet et eksempel på.
1: Hvad står der egentlig i den tekst, som vi kalder instrumentet til bekæmpelse af tvang? Teksten, som rådet og parlamentet har vedtaget, indeholder en klar definition af økonomisk tvang og giver EU mulighed for at handle i tilfælde, hvor et land uden for EU truer med at anvende tvangsindgreb. Den fastsætter også tidsrammer for EU's brug af instrumentet. Der er blandt andet tidsrammer for reaktionen på tvang. Det blev besluttet, at rådet med kvalificeret flertal formelt skulle afgøre, om der er tale om tvang. Og denne afgørelse træffes på grundlag af et forslag fra kommissionen og indsamlet dokumentation. Kommissionen vil have beføjelse til at afgøre, om EU skal svare igen med modsanktioner. Enhver reaktion skal stå i et rimeligt forhold til den forvoldte skade og være i overensstemmelse med internationale regler. Endelig vil EU nu kunne anmode om, at det ikke EU-land, der er involveret, afhjælper den skade, der er forsaget på grund af landets økonomiske tvang. På et plenarmøde i parlamentet i oktober 2023 havde formanden for udvalget om international handel, Bernd Lange, følgende at sige om sagen.
2: Vi har nu et instrument, som ikke er en tandløs tiger. Det er så sandelig en tiger med tænder. Det er ikke en vandpistol, det er en latpistol. Og nogle gange er det nødvendigt at lægge en pistol på bordet, også selvom man ved, at den sjældent vil blive brugt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette instrument er en sidste udvej. Vi vil allerhelst undgå tvang. Vi ønsker at kommunikere med vores handelspartnere og løse vores problemer på den måde. Men hvis det i sidste ende ikke kan lade sig gøre, har vi mulighed for at forsvare vores økonomiske interesser ved hjælp af dette instrument.
3: We have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
1: Takket være det nye instrument til bekæmpelse af tvang, har EU-landene nu en lov, som de kan bruge til at gøre noget ved den tvang, som de oplever fra lande uden for EU. Den er et vigtigt instrument for EU-landene, som kan bruge den til at navigere i en verden, hvor flere og flere lande begynder at spille med de geopolitiske muskler.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for parlamentets tænketank.
4: Európa még meglévő őserdői nem pusztán famatus elemek csoportjai. Élő ökoszisztémák, melyekben megannyi állat és növényfaj él. Hatalmas széndioxid tárolók, egyben pedig természeti örökségünk pótolhatatlan kincsei. Kulcsfontosságúak a klímaváltozás megfékezéséhez, fennmaradásuk mégis veszélyben van. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című sorozatunkat hallgatja. Ebből az adásunkból megtudhatja, hogy az Európai Unió hogyan igyekszik megóvni értékes erdőterületeit.
5: Európában ma már csak kevés helyen találunk ősi, érintetlen erdőket, azokat is többnyire igen kis területen. Ezek a szorványos őserdők Európa erdeinek alig 3%-át teszik ki, legnagyobb részük Bulgáriában, Finnországban, Romániában és Svédországban található. Egyediségük abban rejlik, hogy egyáltalán nem, vagy csak kismértékben viselik magukon az emberi tevékenység nyomait. Olyan természetes életközösségek, melyekben növények és állatok immár évszázadok óta háborítatlanul élnek. Kiemelt szerepet töltenek be a biológiai sokféleség megőrzésében, a légköri széndioxid megkötésében és tárolásában, a vízkörforgásban, a mikroklíma alakításában, de egészségünk megóvásában is. Emellett számos veszélyeztetett fajnak adnak otthont.
4: Európa egyik legismertebb és legnagyobb kiterjedésű természetes erdője a lengyel-belarusz határvidéken húzódik. Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Białowieża kontinensünk egyik utolsó valódi őserdője. Rendkívül fajgazdag élővilággal büszkelkedhet, többek között az egykor kihalást fenyegette európai bölény élőhelye. Európa egy másik őserdőjének, a Kárpátok érintetlen szlovákiai, ukrajnai és romániai havasai adnak otthont. Itt fekszik kontinensünk néhány legnagyobb háborítatlan mérsékelt övi erdője, melyekben olyan jellegzetes állatok is megélnek, mint a medve, a hiúz és a farkas. Az Alpokban található Kalkalpen Nemzeti Park erdeje az érintetlen természet egy másik lenyűgöző példája. Az uniós védelem alatt álló park Ausztria legnagyobb egybefüggő vadonja, amely öreg bükköseiről is ismert. Számos ritka állatfajta, például hiúzok, harkályok és baglyok számára nyújt menedéket. Ökológiai jelentőségük, valamint az UNESCO és az EU által nyújtott védelem ellenére a természetes erdők létét továbbra is komoly veszély fenyegeti, különösen a nagyarányú illegális fakitermelés, az éghajlatváltozás és a túlzott turizmus miatt.
5: Az őshonos erdők pótolhatatlan természeti kincseink. Az Európai Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a védelmükre. Az évek során számos szakpolitikát, stratégiát és jogi keretet dolgozott ki annak érdekében, hogy fennmaradásukat a jövő nemzedékek számára is biztosítsa. Vegyük sorra ezeket. Létrehozta a Natura 2000 hálózatot, a természetvédelmi területeknek egy olyan összehangolt európai hálózatát, amely szárazföldi és tengeri élőhelyek védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását. Nagy szerepe van emellett ezen élőhelyek állapotának megőrzésében, illetve helyreállításában, valamint természeti kincseik felelős kiaknázásában. A Białovéza erdő és a Kárpátok erdeinek fele szintén a Natura 2000 hálózat része.
4: Az EU az Európai Zöld Megállapodás részeként biodiverzitási stratégiát alkotott, amely ambiciózus célkitűzéseivel a fajpusztulás megfékezését és Európa természetes élőhelyeinek védelmét szolgálja. A stratégia egyik legfontosabb kötelezettségvállalása, hogy magas szintű védelmet kíván biztosítani a még megmaradt természetes erdőink számára. A magas szintű védelem háborítatlanságot, a fakitermelés és az infrastruktúra fejlesztés leállítását, illetve az ökológiai egyensúlyt megbontó emberi tevékenységek kizárását jelenti. A stratégia emellett 2030-ig legalább 3 milliárd fa ültetését írja elő a leromlott állapotú ökoszisztémák helyreállításához és az erdőtakaró növeléséhez. Megjegyzendő, hogy a biológiai sokféleségnek és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás képességének a növeléséhez az is fontos, hogy megfelelően megválasztott fafajok megfelelő helyekre kerüljenek.
5: A bizottság 2021. júliusában uniós erdőstratégiát fogadott el, amely a már említett biodiverzitási stratégiára épül, és az erdők valamennyi összetett funkciójával foglalkozik. Célja, hogy az európai erdők ellenállóbbak legyenek az éghajlatváltozással szemben. Olyan gyakorlatokat kíván előmozdítani, amelyek a környezet és a helyi közösségek érdekeit egyaránt szolgálják. Ennek érdekében támogatja a fenntartható erdőgazdálkodást, amely mind a gazdaság, mind az élőhely megőrzés szempontjaira ügyel. Leginkább azáltal, hogy egyfelől ösztönzést ad az ilyen típusú gazdálkodásból származó fatermékek használatának, másfelől védi a természetes ökoszisztémákat. Emellett olyan alternatív gazdasági tevékenységeket is támogat, amelyek egyszerre biztosítják a megélhetést és az erdők épségét. Ilyen például az ökoturizmus vagy a fán kívüli alapanyagok, így a méz vagy a gyógynövények hasznosítása. Annak érdekében, hogy átfogó képünk legyen az EU erdeinek állapotáról, a bizottság jelenleg egy olyan jogszabályon dolgozik, amely mindenre kiterjedően gondoskodik majd megfigyelésükről. Az egységes szabályok alapján gyűjtött adatok megosztása pedig várhatóan segít majd a tagállamoknak jobb szakpolitikai döntéseket hozni.
4: Őshonos erdeink hatékony védelme nem képzelhető el jelentős anyagi ráfordítás nélkül. Az EU ezért számos finanszírozási mechanizmust hozott létre. A pénzügyi támogatás középpontjában az EU környezetvédelmi és éghajlatpolitikai alapprogramja, a LIFE áll. 1992 óta a LIFE EU-szerte több mint 5500 olyan projektet társfinanszírozott, amelyek a biológiai sokféleség megőrzését, a természet eredeti állapotának helyreállítását és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segítették. Az őserdők és a természetes erdők megóvásában szintén jelentős szerepet játszanak azok a LIFE finanszírozású kezdeményezések, amelyek célja a leromlott ökológiai állapotú erdők helyreállítása és a fajgazdagság javítása, a védelem az illegális fakitermeléssel, az erdőtüzekkel és az idegenhonos fajok megjelenésével szemben, valamint a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos kutatás és innováció támogatása.
5: Egy másik kulcsfontosságú finanszírozási eszköz a közös agrárpolitika, röviden a KAP. Bár a KAP elsősorban a hagyományos mezőgazdaságot támogatja, fenntartható gazdálkodási formák finanszírozásához is hozzájárul. Ilyen például az agrárerdészet, azaz a kultúrnövények és fák harmonikus együttermesztése. Ez a szemlélet nem csak a biológiai sokféleségnek kedvez, hanem a talajminőséget és a talaj vízháztartását is javítja. A KAP vidékfejlesztési alapjain keresztül igényelhető támogatások szintén arra ösztönzik az erdőtulajdonosokat, hogy fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatokat alkalmazzanak és olyan lépésekre költsenek, amelyek megelőzik az erdőirtást és védik a biológiai sokféleséget. Pénzügyi támogatást igényelhetnek például őshonos fajok telepítésére, a kártevők elleni védekezésre és a leromlott állapotú erdőterületek helyreállítására is.
4: Az EU kutatási és innovációs keretprogramja, a Horizont Európa szintén támogat olyan projekteket, amelyek elősegítik az erdei ökoszisztémák működésének megértését és állapotuk javítását. Több projekt is indult például annak vizsgálatára, hogy hogyan hat az éghajlatváltozás az őserdőkre. Mások innovatív erdőgazdálkodási technikákat keresnek, illetve a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos tudományos ismereteinket igyekeznek bővíteni.
5: Erdeink védelme a tagállamok és az EU közös felelőssége. Az erőfeszítésekből az Európai Parlament is tevékenyen kiveszi a részét. Kulcs szerepet játszott az uniós biodiverzitási stratégia kialakításában, amely a még megmaradt európai őserdők és természetes erdők magas szintű védelmét tűzte ki célul. A nagyarányú erdőirtás megelőzése érdekében a parlament fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatok alkalmazását szorgalmazza. 2023. áprilisában új uniós jogszabályt fogadott el, melynek értelmében bizonyos termékek csak úgy forgalmazhatók az uniós piacon, ha előállításuk igazoltan nem idéz elő erdőirtást vagy erdőpusztulást sehol a világon. Az eredetileg 2024. decemberétől életbe lépő jogszabály alkalmazását az uniós döntéshozók egy évvel elhalasztották, hogy a vállalkozásoknak elegendő idejük legyen a felkészülésre. A parlament továbbá 2024. februárjában egy másik jogszabályt is megszavazott, amely a tagállamokat leromlott ökológiai állapotú élőhelyeik fokozatos helyreállítására kötelezi. A jogalkotás mellett a parlament szorosan nyomon követi a természetvédelmi szakpolitikák végrehajtását, környezetvédelmi szakbizottsága pedig rendszeresen értékeli az elért eredményeket.
4: A megfelelő finanszírozás létkérdés. A parlament ezt felismerve mindent megtesz azért, hogy meglegyenek a források például a biológiai sokféleség védelméhez. Mindig is azt szorgalmazta, hogy a LIFE, a Horizont Európa és a KAP programjain, illetve más uniós projekteken keresztül több forrás jusson természetvédelemre. Az Európai Unió azon munkálkodik, hogy ősi erdeit megóvja a jövő nemzedékei számára. Újabb és újabb lépéseinek az a célja, hogy az egyedülálló európai ökoszisztémák továbbra is háborítatlanul működhessenek, és előnyeiket mindannyian sokáig élvezhessük. Hiszen a természet védelme nem csupán élőhelyeink megőrzéséről, hanem a biztos jövőnkről is szól.
5: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
6: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2025. Lux yleisöpalkinnon 2025 viisi finalistielokuvaa ovat Animal, Dahomey, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet.
7: Animal on draamaelokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut kreikkalainen elokuvantekijä Sofia Exarchou. Kreikan kuuman auringon alla all-inclusive-lomakohteen viihdyttäjätiimi valmistautuu saaren matkailusesonkiin. Kalia on joukon johtaja. Kesän edetessä ja työpaineen lisätyessä pitkät yöt vaativat veronsa ja Kalian ongelmat paljastuvat pimeydessä. Mutta kun valot syttyvät uudelleen, shown täytyy jatkua.